0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zene.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: I'm the D-E-V-I-L, the devil.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Szervusztok, kedves levenek, mindenkinek kellemetesen jó délelőttet kívánok. Boris Kedvájt, aki élőm rendjenesben, és már most csak 2 órában, az igyekszek veletek lenni, ez itt a mai Valkerin. Mindenféle hasznos és vagy érdekes információk, mert igyekszem a délelőtti zenékkel is jó hangot az okozni. Élvezzétek ezt a szép dőli délelőttet, hallgassatok minket, és persze jó szórakozást mindenkinek. Nyitóképpel a Snapseed Delight remixet halljátok, és ezzel akkor meg is alapozzuk a mai hangulatot.

Nali Bálintúrnak is kellemes szédagot kívánok, és velünk van szokásosan Toyota M5 fényező, annyit szoktam mondani, pénnyőző műhelyéből. Jó munkát, kitartást kívánok, és szép szerdát neked is!

32-ös és változott időt, mire változtani szeptemberben, nem? Pláne ugye 23-án, de attól függetlenül nagyon nincs miért bosszankodnunk, hiszen itt van Szenes Tomi üzenet, a kezés Svédországban azt mutatja nekem, hogy 4 szokott mérni 6 óra 28 perckor. Hát bizony, ott a térben az inkább meg lehet érezni. Most nem nagy bánat van a színegen, ma dárlak, hogy depressziós, hogy itt nem tudom, élnek arra a színegék, de biztos, hogy nincs jó kedvük a hidegben. Majd is fogunk térni mindjárt az időjárás előrejelzésre.

Nagyon szépen! Talán Bábonnal nincs annyira hideg, Bődiszlavi onnan üdvözöl mindenkit, nem is vagyunk annyira messze, ugye szokás mondani, a szokásos erről gondolom. Hello, hello!

hanem jókert cseppek, vízzivatalok, humor ónos esők, mi? Csak úgy repkednek az allegorisztikus dolgok nálam, na szóval, öregséget, választás elét, hát megszólítják, kortás kednek, azt mondja, maga hova tartozik? Jé, olyan kíváncsiként megmondhatom a takarékba, az adóba, a klenny zsidónak, meg a szabónak, hát igen, tudni kell így érdezni jól. A város emberke sétál az egyik faluban, és a pályaudvar azt keresi, meglátja a széket, oda megy, érdeklődik, hát annyi percen van a megálló. No, itt átvág a réten 30 perc, ha kim van a bika, akkor 15 általában, hát igen, ez is mondjuk relatívá teszi a sebességet. A székely parasz bácsi elhatározza, hogy tovább tanul, elmegy hát az iskolába, ahol felvételi vizsgán kell értesíteni, hát mondjuk át kell esni matematikából a vizsgán. Ugyan adok magának 2 nyulat, aztán még 2 nyulat, majd meg 2-t hány nyula lesz, szóval hát bizony 7. Na gondoljam, még egyszer, nem ennyire mostava maga. Adok magának 3x2 nyulat, hány nyula lesz? Mondom, hogy 7. Ember, ne szórakozzon velem. Nem tudja, mennyi 3x2, 3x2 az 6. Hát akkor miért 7-et mondod, azt mondja, előbb nyulat kérdezed, abból meg nekem van otthon egy. Hát nem igaza van? Na, turisták látogatnak el a Louvre-ba, megállnak az egyiptomi múmia előtt. Szerinted mit jelent az, hogy 1437 ABBC kérdez egyik? Szóval biztosan annak a rendszáma kell ütötte. Még a múmiát is. De rajzolva van az iskolában. Móriczka, te mit rajzoltál? Ez tehenet, amit a mezőn legel. Na de Móriczka, üres a papírlap, hol a tehén? Előbontom, elment a mezőre legelni, és erre nem is lehet mit mondani, hanem játszani egy Midnight Despert. De akkor majd zenél. Már nem egyébként rajzolnán fehér hóesésben szoktak mindenféle adatok eltüledezni.

0677 95 95 95, és van nekünk egy boriszkás hívós, és ugye ez egy privát életőség, a rendezvényekkel kapcsolatban 0632 19 48 07. Na, Mimi Morgás, leszok kérdően vele, remélem, hogy én azért nem ennyire újra vágon nézzetek, de bizony drágábbak lettek az ilyen mindenféle szolgáltatások. Legalábbis pipelénk a víz, villany, az internet és egyébként is emelkedik. Egy dolgot nem tudok megérteni, az a fűtés általány nálunk. Hogy a fenébe tud minden hónapban kell diktálni állást? Hogy a fenébe tud az lenni ilyen különbözettel? És nem egy annyira nagyon nagy összegről beszélünk, de amikor kijött azért az a 22.000 forintos különbözet, meg kell fizetni. Nem olyan értem. Én azt tudom, hogy ebben kicsit benne van a meleg víz is, életben nem fogom tudni kitalálni, hiába tudok számolni meg ilyenek, hogy hogyan adják össze a költségeket. Úgyhogy nem egy olyan óriási, őrületesen nagyon nagy a fűtés számlám, úgy vagyok vele, hogy nem baj. De nyáron is fizetünk általán. Kell olvasni, jöttek mérőt cserélni, akkor is olvastak, hogy a fenébe maradt még így el. Hiszen higgyétek el nekem, jár, amit tényleg nem fűtünk. Úgyhogy valaki tudja a megoldást, legyen kedves, írja meg nekem, mert én ezt fölfogni nem tudom. Nagyon remélem, hogy a karácsonyi bónusszal gyűjtenek a pénzemből, mert annyira azért nem vagyok körülbelül égényre. Nagyjából ennyi most tudni morgások, de azért ez tényleg morgásnak. Többet a folytatásban Black & Cohen érkezik.

Hiszen néhol már fagyott is a mai nap folyamán, azért nem kell nagyon még aggódni, lesz még az őszi jó időből. Bőven 16 Celsius fokot mérünk. Kicsi szeles kora őszi időre készülettek azért, hogy mit is vegyünk fel, őszies ruhát most már bizony. Szerdán napos gomoly felhős időre számíthatunk, az értségben számottevő csapadék nem maradott, több felé lesz élénk helyenként erős az északnyugati szél az országban, nagyjából 19 fok körül alakul a mai hőmérséklet. A távolabbi kilátások szerint azért majd a jövő héten kezd emelkedni a hőmérséklet, de csütörtökön azért előtte jön egy újabb hidegfront, méghozzá az ország nagyobb része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kedden számottevő csapadék nem ható, majd délután este északnyugat felől egy hidegpont hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, délnyugaton zivatarokra is van esély. Kora reggelre bizony 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, azokon a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk majd fagypont közeli minimumokat, ahol kevés felhő lesz az égen. Megközben viszont lehet akár 23 Celsius fok is. Pénteken a napsütést több, kevesebb felhő zavarhatja meg, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, élénk helyenként erős az észak-északnyugati szél, hajnalra pára köt kép. Sőthet, legalacsonyabb hőmérséket 3 és 12, délután 17 és 23 fok köré melegszik a levegő. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, időnként megedülő felhőből említésre méltó csapadék nem várható, hajnalban 2 és 10 fok, délután pedig 18 és 24 fokra lesz kilátás, úgyhogy azért az összes idő adja magát. Orvos meteorológia jelezik, hogy szerdán időjárási pont nem lesz felettünk, na hidegebb idő miatt az érzékenyebb körében hidegponti jellegű tünetek jelentkezhetnek, a szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk. Továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre. Közlekedés meteorológia. Szerdán az ország nagy részén csapadék nem várható, így a legtöbb helyen száraz utakra számíthatnak a közlekedők, viszont északon, északkeleten és keleten egy-egy futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat, emiatt ezeken a tájakon azért az utakaszok csúszhatnak. Sok felé lesz élénk helyenként erős az északnyugati szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása, tessék körül tekintő vezetni, tartsunk követési távolságot, méghozzá egy megfelelőt. Pollenek is vannak még a levegőben, leginkább a gombákért, parlakövekért aggódhatunk, de vannak a levegőben ilyenek üröm, hivatóféli, családféli, úti közelön is tessék védekezni, és a balcsin szerdán napos gomoly felhős időre számíthatunk a túl térségében, több felé lesz élénk a szél, 18-20 fok körül akkor a hőmérséket, a vízhőmérséket 16 fokos, fürödni nem, de gyönyörködni azért bátran ajánlom mindenkinek, nem sokára közlekedés információk. Itt vagyok, hozzanak csak a jó hangot, a zenéket, meg mindig én Boriszka vagyok, itt a Super DJ Rádió.

Közök közlekedés információk, szeptember 23, 10 óra 36-os visítés szerint két személy autó kocsant az M1-es autópálya 1-es salon felé vezető oldalán, Biatorvágynál. A 18-as kilométernél a belső sávot már lezártak, a kialakult torlódást eléri a 2 kilométeres. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tata és az M0-es autó út között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon Tatabánya és környékén áll a kocsisor. Aki személyautóval van és Budapesten tartanak, érdemes a 61-es kilométertől az átmenet belső sávot használni. Debrecen belterületén baleset történt a 4-es főúton, a Fa Raktár utca közelében, a helyszínelés miatt egy sávot lezártak. A 61-es főúton egy traktor és egy személy autó között a Kocsója közelében, a 75-ös kilométernél ott is félpályán halad a forgalom. Az M3-as autópályán 60 nyugati csomópontnál felújítják az útburkolatot, ezért az 53-as és az 57-es kilométer között Vásáros Namény felé vezető oldalon a külső és reálosában haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és az M-közti oldal belső sávra terelnek, csomóponti ágzárás nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik és a 60 nyugati csomópontban akar letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és a 51-es kilométer között szintén dolgoznak az útépítők, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsatok. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Icsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél, munkaidőben mindkét irányban torlódásokra számítsatok. Nagyon vigyázzatok magatokra, Boriszkára, szép anyag a kerekvilágra, és persze minden kerek közlekedésre, tudjátok, hazavárnak mindenkit, na oda is, ahol elindult, és talán még egy jó kis ebédre is. Én meg jó zenével várok mindenkit továbbra is. Majd érkezik egy kicsit aprósabban, jön a Tom Boxer Nosa.

kérdezem, hogy csak hallnál a kellemes szép napot kívánunk. Igen, igen, Norbert úrnak üdvözlet, üdvözlet. Magyik is azt mondnak is, hogy vidámságos, mosolygósát, kevésbé szeleset, közben hallgatózik, és köszönjük szépen, jó munkát. Egységének is szép napot, ahogy ő fogalmazott, de egységek minden, mint mindig gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek. Ezeket pedig jó adást, Puscsika Encsike, és minden évre is rímel ez Zorcsi üzenete. Szuper napot mindenkinek, gondoltam, ma már van pici időm, beköszönök a szomszédnak, szokás a szíves gyógyító melóbeli. Puszi Marinek is vannak, köszönjük szépen, de pedig legközelebb jó lenne, ha velünk csavarognál. Hát igen, össze fogjuk majd hozni, ez kedves Zorcsi, azon múlik, hogy éppen akkor ne zenéljek, ami persze szintén nem baj. Na, menjünk tovább, kicsit Miss B-vel, talán a vestiakból emlékeztek rá, ő nyomja most jó ötelesen a Mr. Wayne-t.

nem volt annyira Lácz János úr elragadtatva attól a korszakról, volt, én azért mégiscsak megemlíteném, hiszen azért a kornak egy legendásról beszélünk, Kékdől a Borozónak hívek, Tahitos falun található Petőfi Sándor után, nem messze a kikötőtől, hogyha valaki volt már ott. Nem szabad itt idézni, most mondja, értem a legendás státuszát, a pult mögötti pózcsodás asztalos munka, van valamiféle hangulata, nekem ez már nagyon tumácsa, mezőgazdasági lomokat kiajítanám, pedig ugye milyen divat. A festmények maradhatnának, ezekből a talpon álló asztalokból nem sok van már, de itt rögtön négy is szolgálja az utókodni, ezt tök szeretem. Ugye, nem annyira ültem jó helyre, mert hogy a veséken átszűrt csörök kilatt a békésen szivárgott a toalettből, hát igen, kis pücsi szagat él, hát valamilyen szinten adja a renoméját a dolognak. A tévében azt mondja, hogy indiai óceáni és gyarmati szigeteken játszadó sorozót ment, ezt azért nem nézte meg. Itt az üveges ászok 480, csapoltamban ászok és Dréherics, hát nincs semmi baj. Meg lehet nézni, hogy neki csak ugyan négy csillag. Én nem csillaga jelölném, azt mondom, hogy a kornak megteszi természetesen, hiszen ez egy eredetileg is ilyen állapotban működő kocsma, amit egy picit megpróbáltak föltúrzózni egy-két kegytárgyal, tényleg egy picit túl zsúfi, tettől függetlenül a hangulata megvan ennek. Úgy én azért csak ajánlom nektek, látogassátok meg, ha tehetitek, a Kékduna Borozó Tahitófalun, de felejtsétek el, fogyasszatok ma is felelősséget. Én nem sokára mondom nektek a Boriszkópot.

Annak is szerintem a 23. a kosokkal az élet. Okay. A mai horoszkóp szerdán tele vagy energiával, és híresen vágsz bele valami új van. Egy baráti beszélgetés során olyan információhoz juthat, ami később nagyon hasznos lesz, és így elraktározni úgy pikák. Ma könnyen előfordulhat, hogy valaki vagy valami éppen kizökkent a megszakott napi rendedből. Ez lehet, hogy bosszantani fog, de jó lesz aztán. A munkádban egyetlen megoldás lehet szokatlan, és a magányedben pedig érdemes nagyobb szabadságot adnod annak, akit szeret. Ikrek! Szerdán különösen élénk lehetett a fantáziád, és olyan ötleteid támadhatnak, amelyekkel még saját magadat is meg tudod lepni, meg ha valakivel ismerkedsz, egy izgalmas beszélgetésben akár komolyabb vonzalom is kialakulhat. Love me tender, rákok! Ma olyan kérdések kerülhetnek előtérbe, amelyeket eddig a szőnyeg alá söpörtél, ne félj kimondani, amit érzel, ugyanakkor próbáld megérteni a másik fél szempontjait is. Na, mi ez pontos, oroszlán? A vízöntőben járó hold a kapcsolataidra irányítja a figyelmedet, ahelyett, hogy mindenáron megnyőznéd az igazadról, próbáljátok ködös nevezőre jutni. Szűz! Könnyen lehet, hogy a gondosan megtervezett napod egészen másként alakul, mint ahogyan elképzelted. Na akkor mindent egyedül megoldani, mert most a közös munka sokkal eredményesebb lehet. Ez sokszor így van. Mérlegek! Szerdán igazán elemedben érezheted magad, hiszen a vízöntő hold kreativitást, jókedvet és új inspirációt hozhat, a szerelemmel egy izgalmas fordulat várható, egy váratlan üzenet vagy találkozás alaposan fölkabaratja a te érzelmeidet. Skorpiók! Ma az otthonod és a családi kapcsolataid kerülhetnek előtérbe, pontos, hogy megtalálod az egyensúlyt a saját igényeid és mások elvárásai között. De ez mindig így van, nyilasok! Szerdán különösen nyitott lehet az új élményekre és a szokásosnál is, könnyebben teremtesz kapcsolatot másokkal, ha régóta szeretnél megosztani valakivel egy fontos gondolatot, ha megtalálhatod hozzá a megfelelő szavakat. Bak, mint a Boriszka, ma érdemes alaposan átgondolni a pénzügyeidet, ma megint, különösen akkor az utóbbi időben a tervezetnél többet költöttél, egy új ötlet vagy váratlan ajánlat hosszabban kedvező lehet, de ne hozz elhamarkodott döntést, na tessék. A magánéletedben kellemes meglepetés élet, valaki új módon fejezheti ki a szeretetét, amire egyrészt nem számítottál, csak nem pénzben. Jó van, na, vízöntő, a hód ma a te jegyedben jár, így különösen erős készítést érezhetsz arra, hogy változtass valamit az életeden, hallgass a megérzéseidet, de ne várd el, hogy mindenki azonnal megértse a te elképzeléseidet. Miért? Még úgy, de nem utolsó sorban a halak horoszkóp, miszerint a szokásosnál is érzékenyebb lehetsz a környezetet hangulatára. Mindenképpen ezért különösen pontos, hogy időnként egy kis nyugalmat teremts magad körül, egy régi emlék vagy váratlan fölismerés segített megérteni valamit, ami már jó ideje foglalkoztat. Ugye nagyon fontos, természetesen csak a jó fognak teljesülni, többivel nem kell foglalkozni, persze a magatok egészen délig itt velem, már is a Liquid muzsikája, majd meg is, majd be.

de közben mindig érkeznek, kedves hallgatók, vagy az úr is hegesztőként csorvásol van velünk mindenkinek, itt van, szervusz! A Tamarka Józsefúrnak is kótajra nagy üdv.

Spielkommen, Hofi úrnak is, aki is kutatom Németországból. Lakodáskor, vagy lakodásra várva hallgat minket Németországból, és nagy Kanizsa felé. Na hát kellemes szétem, hogy jönnek ebben, és Hofi úr, örülök, hogy te is velünk vagy. Jó utat és kellemes, biztos kellemes, vidámságos, és jó időt is kívánok a kamionozással is természetesen. Itt egy kis furbit lesz kópogyatásban jön, mert már az Andrej.

de most mindenki tudja, hogy az étkező asztalnál azért vannak különböző kimondatlan illemszabályok. Képzeljétek el, hogy vannak olyan furcsa dolgok, ami nem biztos, hogy tudunk, és egy országonként népcsoportoknál is várható némi különbözet. Mondjunk egy-kettőt erről, például milyen illemszabályok eshetnek furcsán, vagy adhatnak furcsán nekünk. Például ahol nem tilos szürcsölni, tehát igen is kifejezetten idegesít, ha valaki szürcsölgetés közben, hát mondjuk tud probléma lenni. Ez a legtöbb kultúrában nem illik, de például Japánban egészen pontosan ajánlatos. A Szigetországban kifejezetten illik szürcsölni a levest és a kész tészta ételeket. A hagyomány szerint a hangos szürcsölés segíti az ízek kibontakozását, valamint annak jele, hogy ízletesnek tartod a házigazda hölgyét. Na, balkezes történet, ugye ez engem is érint balkezesként. Etiópiában és a többi keleti Afrika országban az illem szerint tilos balkézen enni, mert az tisztátlannak számít. A ökedések során többnyire kézzel közös kínálótálba lesznek, ezért mindenkinek a jobb kezét illik használni, akár kenyérdarabbal, akár kézzel veszik az ízet. Némi praktikusságot érzek én ebben, mert a villa vagy nem villa. Tájföldön a villát nem arra használják, hogy a palacot a szájba tegyék, az ottani illemszabályok szerint a villa ad az ebőeszköz, amellyel az ételt a kanára lehet segíteni, a villában közvetlenül lenni, mintha illetlennek számít. Na, hogy büfögés sem mi a helyzet, sokszor szokták mondani, ki vagyok ettől, Kína bizonyos részein illik egyébként, úgy tudom, hogy valahol Spanyolországban is elfogadott ez. Pálcika etiket, hát az megint egy olyan dolog, ami aki tudva rendi persze. Japánban, Kínában és Koreában a temetési szokások részeként füstölő pálcákat szúrnak egy-egy listába az elhunytak tiszteletére. Ha valaki étkezés közben ugyanígy beleszúrja az evőpálcikát a listbe, az pontosan ezt a rituálit idézi fel. Ezért a gesztus bal szerencsét halált rossz óment jelképez, ezért nem ajánlják. Na, játék vagy illem? Hát, na, Indiában higiéni okokból elterjedt az a szokás, hogy az étkezés etiket része lett, az emberek nem közvetlenül a pohárból isznak, hanem azt a szájuk fölé tartják és belefogyatják a vizet belőle, ugye nagyon sok a vírusos fertőzés feléjük. Európában ugye rászólunk, hogy gyerekre, ha így teszik, ne játszanak a pohárral, az ázsiai országban ez teljesen elfogadott. Na, ahol nem szabad mindent megenni, na ez is egy érdekes dolog, azért sok vendégségben mondjuk úgy, hogy illik ki némiképpen nem felfalni. Minden gyerekkorunk óta halljuk, hogy utolsó palat ugye meg kell ennünk, de sok kultúrában illetlenségnek számít, Kínában, Japánban és Indiában például az azt jelzi, nem kapunk eleget enni és éhesek maradtunk, és pontosnak lenni sok helyen illetlenség, ez is érdekes, pedig szerintem nagyon fontos. A tanzán illem szerint kifejezetten modortalanságnak számít, valaki pontosan érkezik a vacsorára, jó modorra valahol 15 percet később. Hát a kihűl az étel. Hát nem minden illemszabály jó dolog, de ezek vannak. Na, Rihanna folytatásban jön a dal, ez pedig a Be

Miben lehet bíróság ügyeket csinálni, el se hinnétek. A hír szerint idegesített egy nőt a tehenek kolompolása. Hát igaz, nem a tehenek kolompoltak, hanem a kolomb, de ugye a tehenek nyakába történt. Ez így hangzik pontosan. Bíróságra került az ügy. Mi is történt? A svájci hegyi legelőköz hozzátartozik a kolompoló csorda látványa. Viszont egy helyi lakos bíróságon próbált elérni, hogy közeli gazdaság állatai ne viselhessenek kolompot. Hát, hogy ez a hang egyébként nyilván más jelent a turisták számára, azoknak, akik közvetlenül egy állattartóüzem mellett élnek. A kifogást emelő nő otthona mindegy 200 méterre fekszik az úgynevezett hangos gazdaságtól, és egyes legelő területek 50 méterre közelítik meg a házát. Ezeken a teheneken szamarak és tehenek is egyaránt, bocsánat, ezeken a területeken legelnek szamarak és tehenek, nyilván legelőkön. Az állatok kolompjainak hangja annyira zavarta a hölgyet, hogy az ügy végül is a Zürich kantoni közigazgatási bíróság elé került, úgyhogy szürreális. A konfliktus már egyébként több éve foglalkoztatja a hatóságokat, Himmel önkormányzata először elutasította a lakózajjal kapcsolatos panaszát, később az építésügyi fellebbviteli bíróság részben a nőnek adott igazat, hoppá. A bírósági döntés értelmében az érintett legelőkön kizárólag a tehenek viselhettek volna kisméretű, a kecskék vagy juhok által használt csengőket, a szamarak nem. A nő azonban ezt sem tartott elegőnek, gratulálok. Továbbvitte az ügyet, és ezt követelt, hogy a haszonállatok egyáltalán ne viselhessenek hangot adó jelző eszköz legelés közben. Alternatív megoldásként többek között GPS eszközök alkalmazását javasolta az állatok helyzetének meghatározására. Az eljárás során nem csak a tradíciókra voltak tekintettel, a jogszabályokban meghatározó zajterelést is viseltek. Kiderült, hogy a kolompolás csak akkor zavaró, amikor a tehenek körülbelül 50 méterre tartózkodnak a lakóháztól, de az irányadó zajterelési hatályokat értéket még akkor sem lépte át a hanghatása. Persze, hogy nem. Amikor az állatok nagyjából 150 méterre voltak a házból, csekély mértékű zajterelést lehetett megállapítani, úgyhogy a közigazgatási bíróság hál' Isten nem találta indokoltnak a tehén kolompunk teljes betiltását. De képzeljétek, ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gazdálkodó minden korlátozás nélkül használhatja. Az ítélet szerint kizárólag a tehetnek, viselhetnek kisméretű, világos hangzású kecske vagy gyújtsengőket. Ezt hogyan tudják vizsgálni tényleg? Üszők és bojdak, illetve szamarak ne viseljenek ilyet. De miért ne viselhetnek a szamarak kolompot? A hagyományoknak kevésbé része a kolompoló szamár. Egy elkoboló szamár kisebb veszélyt jelentett, mint egy tehén. Emellett a szamár hallása érzékenyebb, mint a tehéné, egyre az állat számára is zavaró, mondjuk a szamarakat megkérdezték-e. Az ítélet nem jelent az, hogy Svájc egész területén betiltották volna a nagyobb tehénkolompot, de a döntés precedenst teremtett arra, hogy a lakóházak környezetében csengők váltsák fel a kolompokat. Csak anyának kérdésem, hogy arra mikor lesz az jogszabály, hogy idegesítő, mindenbe belekötő nők ellen, hogyan lehet valami rendeletet hozni végre, milyen jó lenne, ugye? Na. 050-45-95-99-95 az a mi Viber számunk, és van Boiszkás hívó 0-32-19-48-07.

hirtelen eljutok elére. Minden

Hitka névnap van ma, hölgyek, urak. Teklák ünneplik a névnapjukat, nagyon boldogat, kedves teklák, ha van ilyen hallgatom. Görög eredetű nevezetése isteni dicsőségét hirdeti a tekla. Vannak másodlagos névnapjaink, Liberius, Liba, Libius, Őszike, Telma, és Polix Széna névnap is van ma. Holnap majd a Mercedes és a Gellért nevűek ünnepeltem, boldog ünnepet, akik a történetabosokat pedig külön köszönteném. Nagyon boldog szülcsanak, hogy mindenkinek, kinek ma van, hogy ma tartja. Ez pedig, hogy mellékelünk a Rolex Note, tehát ezt a putam alá.

Tetszom a múltból. 180 éve fedezték fel a Neptunusz bolygót, szóval a God példék persze. 163 éve született Mary Church Terrell amerikai társadalomújító, segített a nők jogainak kiterjesztésében. 43 éve született Gunder Károly vendéglős, ugye Gunder János fiáról beszélünk. Őszi napi egyenlőség van, ma a csillagászati ősz mától mondatott, úgyhogy mától megmutatjuk azt, hogy csillagászati ősz van. 2506 éve született Euripidész, azaz Euripidész görög tragédia költő. 161 éve született Orci Emma Báró, nő, magyar származású angol drámaíró. 161 éve született Suzanne Valadon, francia festő. 156 éve Kanéban meghalt Prosper Mérier, francia regényíró. 155 éve született Franciszek Kupka, cseh festő. 154 éve született Richter Gedeon, gyógyszergyáros és vegyészünk. 137 éve Fujinori Yamauchi megalapította a Nintendo-t. És 117 éve született Móricz Minágy író is, valamint 113 éve Dr. Taris Sándor, a legidősebb magyar olimpiai bajnok, valamint 112 éve született Csépa Imre költő, író, vajdasági magyar szerző. Le is nem lészünk ma. Itt pedig a Fülisben egy kis nyári zápor. Utolsó felvételben, mert nem...

szoktok maradni veletek. Egy Pink Floyd nótára marad még gyorsan időm, de holnap is igyekszek majd érkezni rendesen déli. Én egy jó kis muzsikával addig is kellemetesen szép szerdát mindannyiótoknak. Én kisatok jó időre, ablakot, hiszen nincs annyira hűvös még. És persze kellemetesen jó időt mindannyiótoknak. Boriszkát hallottátok az elmúlt 120 percben. Sziasztok!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: Life goes down.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: 80-as évektől

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Nyolcvanas évektől nap.

0: You're listening to Super DJ Radio.
1: I'm a scat man.
2: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek ezen a szép szerdai napon, egy kicsitkét fúj a szél, de minden oké, okay. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kútaparkú malasztúr, érezzétek jól magatokat, kedves szuperek, szeretettel köszöntök mindenkit, ez pedig már Celine Dion. Jó fülelést, hallgassátok a Super DJ

És már is itt vannak a Viberesek. Kezdem a kedves Csörkő Zsolt Zsolcával. Halihó Kukori bácsi, szép napot! Kedves Zsolca, neked is szép napot kívánok, kellemes fülelést! Itt van velünk kedves Encsike is. Szia drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsike fülel, mint mindig, és időben ide is értem, hála Istennek! Gyönyörű szép délutánt kívánok neked is, minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adást neked! Puszcsika Encsike! Hát köszönjük szépen Encsike, érezd jól magadat! És közben bemondom a következő dalt, Aucsilla! Jó vagyok, és pont! De hát itt van velünk még az Izsa család, itt vagyunk veled együtt, most nagyon bulizunk, vagy mulatunk. Csodásan szép délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdőből, Erdőszentgyörgyből, az Izsa család már várt téged, örülünk, hogy újra itt vagy. Csodás délutánt kívánunk mindenkinek. És hát itt van kedves Mihálovics József is. Szia Gábor, ide értél csak azért is. Hát igen, nehéz volt a szabadságot elintéznem, de sikerült. Itt van Bagyesz a hegesztő is. Szia Kukori bácsi, jelen Csorvásról üdvözöllek téged és minden szuper hallgatót, akik ma is a legjobb rádiót választották. Hát kedves Bagyesz, neked is jó fülelést.

kedves vagy, ezt kérdezi Csorbásról. Hogy vagy, Kukori bácsi? Hát köszönöm szépen kérdésedet, nagyon jól. Fáradt vagyok, mint a nem is tudom én micsoda, de holnap megint reggel korán kell kellemme irány. Az elhajlási meeting, vagy minek nevezzük, kikapcsolódási. Köszönöm kérdésedet. És te hogy vagy? Hogy érzed magad? Megy a meló ezerrel, most pedig Afrik Simon következik, és a Hafanánnál.

Bálint Erika is. Szia, Kukori bácsi! Szép napot kívánok neked, és jó rádiózást kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm, kedves Erika, kellemes fülelést kívánok. És hát Mihálovics József írja, elhajlásra jobban kell az ember, mint a melóra. Hát ez így van, és majd képzeld el, kedves József, mesélek valamit, milyen megtiszteltetésért. Jövőre megyek Majorkára. Kispályás világbajnokságra meghívtak, képzeld el, magyar színekben. Érdekes lesz, majd beszélek róla.

Hát József, számíthatok rád, látom. Kispályás mi, kalaplengetés? Nem, kispályás futball a 60 pluszosok számára, és én is meghívást kaptam, és természetesen elfogadtam, bár ezt a párommal nem közöltem, mert ő nem engedné. De hát ezt nem szabad kihagyni. Kispályás világbajnokság lesz a szenioroknak. És hát ott leszek én is. Most pedig hazai vizekre vezünk Soyon Group of Player és Locutus Hungaricus előadása. Itt a Super DJ Rádió.

Hát igen, ez volt Marduk haragja itt a Super DJ Rádióban, most pedig külföldi vizekre vezünk. Szóljon Zabba, Cher, Manili Strip és a Kest előadása. És hát hála jóinek, Bagyesz is jól van. Melózik 19 óráig, aztán pihenés és közben fülel, kellemes fülelést. És hát megérkedett Csillag Otto is. Szép napot kívánk, Kukori bácsi, jól indultak a zenei válogatások. Emlékszek, kapirgáljunk együtt. Kedves Otto, DJ V, jó fülelést néked is. Encsike pedig írja, ezek szerint te akkor kispályás vagy, drága Kukori bácsi. Hát elég rendesen, de hát köszönöm szépen a jó kívánságokat, mindent meg fogunk tenni, hiszen magyar válogatott mezében játszunk majd. Jó fülelést mindenkinek!

Hát az igazság, kedves Encsike, inkább az apait tudom beleadni, az anyait, nem? Jó, persze írod, hogy nem vagyok kispályás, jó van, köszönöm szépen, elnézést, hogy a nyelvbotlásom, mindjárt a kritikusom, a Laci bácsi írja majd, hogy küldi a logopédust.

Hát igen, Mihálovics József pedig nem szereti, hogyha a szúnyogok csipkednek, most ő csipkelődik. De hát ilyen az élet, babocsai néni, visszakapom azt, amit adtam neki. Jó van, kedves Józsikám, remélem kellemes vize van a hőmérséklet a medencébe. Pancsikáljál egyet, mert jó idő van. Csak a családnak!

Hát igen, igen, látom, le van fedve, de biztosan sütött a napocska, biztos kellemesen lehet csobbanni. Az én vizem nem ilyen tiszta, kedves József, ugyanis még mielőtt aszály lett volna, még a Tiszából hozattam a vizet, és tudod, ami a Tiszában található, minden van benne, haltól kezdve falevélig minden. Tehát úgy természetes, nem? És nem sokára következik Agnes Vanilla, valaki más a négyes vágányra érkezik, a zenekar, és

És kedves Mazsi is megérkezett a Viberre. Szép napot és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Köszönöm, kedves Mazsi, néked pedig kellemes fülelést, jó pihenést, remélem már otthon vagy. És megérkezett Robert is. Üdv, Kukori bácsi, én az udvaron a díszfákat takarítom, és közben téged hallgatlak. Jó zene szól esetleg, nem haragszom meg, ha valami jót küldesz nekem is. Üdv, Robi. Hát, kedves Robi, nem tudom, milyen az ízmésed, de a Bailándót fogom küldeni a Paradiso-tól, ha megfelel. Kellemes kerti takarítást kívánok, és nagyon szép az a fa.

kedves Robert, nagyon ügyes vagy, mert nem látok egy barna foltot se rajtuk, szóval ügyesen gondozod őket, gratulálok. Emelem kalapom.

és már is megyünk tovább a Neoton familiával, sík-e-sík! Itt nem, itt a hétágra süt a nap, legalábbis itt Budapesten.

Kedves Mazsi a Viberen, hogy náluk elég felhős az ég, biztos, hogy még fog esni az eső. Hát kell a földeknek csokolom.

És hát bizony-bizony okosabban kéne élni. Ezt fog énekelni nékünk az Apostol együttes a következő dalban. Kellemes fülelést, remélem jól érzitek magatokat, kedves szuperek!

És kedves Mihalovics József írta, hogy vasárnap szülinapot tartanak, a gyermeke lesz 21 éves. Jó idő ígérkezik, hát úgy legyen. Érezzétek jól magatokat. És sok boldogot az ifjúnak.

nem, van előnye is és hátránya is DJ Obi annak, hogy a falu szélén laksz, hát így valóban nem hallják a szomszédok, hogy porolod a hangszórókat a jó zenékre.

Írja DJ Obi Csillagotto, hogy szombaton betöltötte a 61. életévét. Hát kívánok boldog születésnapot, utólag még lehet. Hát még ugyanennyit kívánok jó egészségben, boldogságban, de akkor te egy évvel idősebb vagy nálam. Nem mai fiatalok vagyunk, ugye?

0: check this out.
1: És nem sokára hazai vizekre vezünk. Ambrus Kiri előadása következik a Fehér Házikó. És jelzem, hogy már csak egy órát kell kibírnatok velem. És 20 órától érkezik hozzátok Gregasz.

Kedves DJ Obi, éltem a kérésedet, meg is tudom valósítani, csak nagyon nagy türelmet kérek hozzá, mert nagyon kevés az időm, és fogalmam nincs, mikor sikerül. De valahogy megoldom. Kis türelmedet kérem.

Jobbi, legyen sima az aszfalt, vigyázz magadra az úton. Tudod, mindenkit hazavárnak, és hát jó szórakozás minden, kíván minden szuper DJ rádió hallgatónak. Köszönjük, DJ Jobbi, szép napot!

Vájbere kedves Csányi János is csodálatosan szép napot kívánok, és jó zenehallgatást a Super DJ Rádióval.

Hát kedves Csányi János, sima aszfaltot kívánok, és teljen az út balesetmentesen, tudod, mindenkit hazavárnak. Szia, szép délutánt kívánok, úton Bukarest felé túlméretes kamionnal az Zolt völgyén keresztül. Hát vigyázz magaddal is nagyon óvatosan. Kellemes zene hallgatás közben. És már is következik Dan Hartman. Itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 18 óráig. 20 órától pedig Greg a érkezik hozzátok ide a Super DJ Rádióba.

látom, végre ide értem. Mi volt ez a hosszú út? Mesélj! Nem érte el az ágytól a székig, vagy fordítva? Szervusz aranyugdíjas barátom!

És kedves nem mai fiatalok, esetleg emlékeztek a Szénia Lázra? Hát most következik itt a Super DJ Rádióban, és bízom benne, hogy a mai fiataloknak is tetszik. Ez a Super DJ Rádió.

Igen, kedves Encsike, a Hungárián mindig. Nem tudom, te merre jársz, de ott mindig is dugó van. Főleg a Kerepesi út környékén. Jaj, jaj, jaj.

most már is megyünk tovább KC és a Sunshine Band előadásával itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi próbál megszórakoztatni benneteket, kedves szuperek!

kívánságot, kedves Magyi! Úgy teszek majd, de hidd el! Muszáj kikapcsolódni. Mert tudod, azok a hangok a fejembe. Jaj, nagyon mondják. És már is menjünk tovább Marics Petivel és Vuegoval. Itt a Super DJ Rádióban.

És igen, igen, kedves hallgatóim, ezután már csak a búcsúzó zeném jön mára. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr. Érezzétek továbbra is jó magatokat a Super DJ Rádióval, hisz 20 órától érkezik hozzátok Gregasz élő műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra. Jött többre napkelte felől, számítsatok, jövő héten jönni fogok hozzátok előbb, nem, mert most pihenés kezdődik, és hát halmozzuk az élvezeteket. A búcsúzó dallam szokásos, Daniel Figelgőtől, elmegyek, de ti nem menjetek sehova, hallgassátok a Super DJ Rádiót, és mindenki.

És nagy-nagy köszönet, hogy velem tartottatok, bízok benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatom benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. Sziasztok, szép estét mindenkinek, és fogadjátok 20 órától Greg azt nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!

0: Fire.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.
2: Coming, I step cross, I step side.

0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: '75, we brought you an album with a song.

Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattonj rá!

Hát szép jó estét, Super DJ Radio, szép jó estét, szuperek! Egy újabb Selection Live hosszú idő után itt a Super DJ Radio-ban. Két órán keresztül jövőben velem Gregasszal, és remélhetőleg minél többen velünk lesztek. Élő mix, csak is a legszuperebb zenékkel. És ha már élő műsor, akkor tudjátok, hogy van egy Viberünk is. 70 45 95 95. Ide lehet nekem írogatni. Mindjárt nyitom is a Viber-t, megnézzük, hogy ki van itt. Kellemes estét mindenkinek!

És itt van velünk Encsike is. Szia kedves Grega, sziasztok, szuperek, Encsike Fülel, mint mindig. Csodás szép estét kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adást neked. Nos, jön akkor az a tökéletes keverés, csapat, szuper zenéket, húzsuk Encsikát, köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy itt vagy. Kellemes zenét akkor nekünk. Turn Around 2026-ban is újra keverve.

És itt van Tangle Richard is, hát csak kimondom. Szia Greg, az Pér jelen, hát köszönöm, hogy itt vagy. Közben meg itt vesződök a szemplerekkel, és nincsenek ilyen rádió szignálok. Nyomkodok veszettül, de nem akar működni.

És itt van velünk Kisa István is. Itt vagyunk, csodálatos estét kívánunk neked, kedves Greg, az innen Erdélyből, Erdő-Szentgyörgyből. Az is, hogy család örül neked, hogy újra hallunk téged. Jó, hogy vagy, köszi, hát én örülök, hogy itt vagytok. Szeptemberben először ilyen hosszú kérdése volt mostanában.

Közöncsike írja nekem, hogy júj ez a zene, nagyon simon emlékeztet, imádom, ő szokta nyomatni. Hát néha azt mondja, hogy egy rugóra járunk zeneileg, úgyhogy lehet, hogy ez az oka. Van benne valami.

Ez itt a Super DJ Radio és benne Selection Live. Újdonságok itt a Selection Live-ban. David Guetta és Bebe Rexha, Sad Girls. Nálam vadonatúj. És csak megjöttek azok a rádiós hangok is talán.

Ez volt az Ize Ura, Kristofson és Fejboy Tyve egy örtendész remixben, és ez nem más, mint a Super DJ Rádió és Vena Selection Live. Két órán keresztül élőben pörget nektek Gregas, azaz jó magam is, remélhetőleg itt vagytok. Viber számunk 70-45-95-95. Hát 40 perc után sikerült így elhárítani talán a műszaki problémákat. Kapkodtam össze-vissza, közben meg azért próbáltam így kevergetni.

Válogatunk itt a Super DJ Radio-ban, ez a Selection Live. Éliben velem Greg Asszal is írt nekem, Encsike még már nem most. David Guetta és Bebe Rexha, Vitangio páros. Imádom tőlük az I'm Good dalt. Egyik nagy kedvencem. Lehet, hogy még elő is keresem Encsike akkor. Mini online házi buli itt a Super DJ Radio-ban. Így szerda este. Viber számunk 7045 995, ha még valaki nem tudná.

Közben Encsike írja, hogy de jó vagy, ragasz, köszike. Hát én nem vagyok jó, csak ez is bizonyítja, hogy nem egy előre szerkesztett műsor ez, hanem jön, ami jön. Általában elkezdjük valahogy, aztán valahol kilukadunk a végén.

Így van, ez a Super DJ Radiosban, a Selection Live egészen 10-ig élőben. Vibe-eszem 2045-95-995. Tekerjük a legjobbakat. Morgan Page és a Water. Egy nagy-nagy kedvencem szintén. Kicsit átmentünk ilyen dance mixbe, de nem baj.

Real McCoy, itt a Super DJ Radio-ban egy 2026-os átirat. És jön egy még nagyobb újdonság, még frissebb zene, egy régi új, ez nem más, mint a Grease 2000 lesz. Újra előszedték.

legközelebb is gyertek. Figyeljétek az élőket Facebookon, honlapon, legyünk minél többen. A mixek megtaláltok a szokásos helyen, house-mixes.com/gregas. Szépen töltöm fel őket. Mindenkinek további jó zenehallgatást és szép estét, sziasztok!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: I'm the D-E-V-I-L, the devil.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne felejtjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

through time or space, and all the parts of the old you, the you

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Are you ready for the real?

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió.